0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B, 96.4 Base FM.
1: Mi szívem, mások az anyag.

0: a mélyben, pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek.
1: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B 96.4 Bass FM.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Elrajtolt az idei Diák Olimpia sorozat. Élénk marad az északias szél. Demeter Dia vagyok. Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Csak nem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertes cégek 95%-a mikro- vagy kisvállalkozás. A forrást gépekre, eszközbeszerzésre, technológiai és infrastruktúrális fejlesztésekre fordíthatják. Elrajtolt az idei 40. Diák Olimpia versenysorozat. A jubileumi tanév versenyein várhatóan 200 ezer fiatal vesz részt, akik több mint 70 sportágban mérik majd összetudásukat. A nyitó eseményen Pósfai Gábor belügyminiszter elmondta, a kormány mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak. Hozzátette, kiemelten támogatják az iskolai és szabadidős sportot is, hiszen nagyon fontos, hogy a diákok megszeressék a mozgást, és ez felnőttként is megmaradjon bennük. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukorica takarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Fákoszt Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
2: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon, esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: Ritkán látható mexikói kaktuszok és különleges posgások lesznek láthatók szeptember 11-e és 13-a között a Fővészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A szervezők szakértői tanácsadással és családi programokkal is készülnek. Az ország nagy részén derült napos idő várható, északkeleten és a délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem fog kialakulni. Az északi északnyugati szél sok felé lesz élénk, néhol erős lökések is kísérhetik a légmozgást. 24-28 fok várható a legmelegebb órákban. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd a szél valamelyest mérséklődik. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalban 9-14 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Base Life. Mai adásunkban a zöldségekről, a gyümölcsökről, és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványi anyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagaik révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanács a mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyadt termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektin tartalommal rendelkeznek az itt található ásványi anyagok miatt. Gyakran együnk sötétzöld leveles főzelékféléket, paradicsomot, citrusféléket, illetőleg hüvelyes zöldségeket, főzelékeket, mert kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk, a karotinoid és a folsav tartalmuk is. Az ételkészítéshez ne, vagy csak kevés zsíradékot használjunk és kíméletes konyhatechnológiát alkalmazzunk, az ételeket rövid ideig pároljuk vagy gőzben főzzük, így megőrizzük a bennük lévő értékes tápanyagokat. Miért olyan fontos számunkra, hogy naponta fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket? Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen bekerül a testünkben és átírja azt. A vitaminok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. Valószínűleg ez többszörösen bizonyított tény, hogyha a testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára az a test kialakult éppen olyan tökéletesen működne, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése, legalábbis ezt gondolja Szent Györgyi Albert. A civilizációs betegségek napjaink rettegett kórképei. Elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rossz indulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabad gyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is.
Mik azok a szabad gyökök? Fontos tudni, hogy a szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabad gyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák. Bizonyos mennyiségben szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és jeltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabad gyökök által indított láncreakciót a szabaddá váló oxigén indítja el, és a környezetünkben jól ismert korróziós folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabad gyökök ellen? A szabad gyökök elleni harcban a szervezet saját védelmi rendszere, enzimek, anyagcseretermékek, illetőleg antioxidáns hatású vegyületek, vitaminok, ásványi anyagok, aminósavak, növényi hatóanyagok összehangoltan vesznek részt. Fitonutriensek az antioxidáns vegyületek természetes forrásai. A növényi táplálékokban számos olyan összetevő van, amely hatékonyan segíti a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működését. Ezek az úgynevezett összefoglaló néven a fitonutriensek, mely a növényi hatóanyagok, a zöldség, a gyümölcs és a gabonafélékben kellő mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásokat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejtártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vesén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabad gyökök semlegesítésére, antioxidáns hatása védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát. Elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újrafelhasználható alakba való visszaalakulását segíti. Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda, a túlzott szedése a C-vitaminnak az arra hajlamos egyéneknél oxalátkövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források, gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.

0: Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

és én vagyok a dokinál. A tőled kapott sebeket a szitem nálad meggyógyíthatom. Szorult volt a helyzet, elhittem, hogy majd megfordíthatom. A naivitásom, a lojalitásom, magamat okolom, agonizálok. De tudom, hogy te is agonizálsz azon a november 6-án. Pedig meghoztam a döntésem, hogy a

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak meg alapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók. Gamma, glutamil cisztainek, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoin és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületekké alakulnak át, például S-alliciszteinekké. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Kísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben, vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil-ciszteinek a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumai körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több, a gyulladásos korfolyamatban kulcsszerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása. No, a fokhagyma a vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták, kevés a jól felépített, bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt,
6-11%-os koleszterin szint csökkenést lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A klinikai vizsgálatok többségében nem sikerült igazolni a fokhagyma jótékony hatását a vérnyomásra. Egy-két tanulmány kivételével sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem változott érdemlegesen, így a fokhagymát a magas vérnyomás kezelésében nem lehet érdemben számításba venni. Két gyártó által támogatott vizsgálatot végeztek eddig a fokhagyma készítmények érelmeszesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egyikben több éves szedés után az étrendkiegészítőt szedők meszes plakkok kisebbek voltak, mint azoknál, akik csak a placebót kaptak. És az előny érdekes módon azonban csak a nőknél volt kimutatható. A másik, kislétszámú kutatásban 19 koleszterin csökkentőt szedő felnőttnél egy év után az artériák meszesedését jelző kalciumpontszám a placebóval szemben kedvezőbben alakult. Összefoglalva a klinikai vizsgálatok eredményeit, azt láthatjuk, hogy a fokhagyma gátolja a vérlemezkék összetapadását, és rövid távon, ezt nevezzük 3 hónapnak, némileg javítja a vérzsírok arányait a szervezetben. Nem tudjuk, hogy a fokhagymának van-e előnyös hatása az érelmeszesedésre, az infarktus vagy a stroke megelőzésére, összegzi egyébként professzor dr. Reinhard István. Beszéljünk a daganatos megbetegedésekről. Bizonyos rákkeltő vegyületek csak azután válnak károssá, hogy a szervezetben átalakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganatképződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyagai ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szüksége a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál képességét, és állatkísérletekben az elfogyasztott fokhagyma kivonattal szintén ezt tapasztalták. Remélem, a mai adás is hasznos volt számotokra az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Baseline-ban. Addig is mindenkinek kellemes hétvégét, pihenjétek ki magatokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Véget ért a nyári szezonális ellenőrzés, polgárőrök segítenek az iskolák környékén, többnyire napos, de szeles idő lesz. Demeter Dia vagyok. Véget ért a nyári szezonális ellenőrzés, a NÉBIH és a kormányhivatalok szakemberei a szezonhoz kapcsolódó termékeket és célterületeket vizsgálták. Összességében kedvezőek voltak a tapasztalatok, ugyanakkor több esetben volt szükség hatósági intézkedésre. Több tonna élelmiszert, köztük fagylaltot, húskészítményeket, zöldségeket és gyümölcsöket vontak ki a forgalomból. Ellenőrizték a gyerektáborok étkeztetését, és itt 5 esetben korlátozták a tevékenységet. A hatóság több esetben bírságolt és tevékenységkorlátozás is történt. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra hívta fel a figyelmet a fogyasztóvédelem. Az internetes oldalakon étrend kiegészítőket kínálnak, ismert egészségügyi szolgáltatók nevére, arculati elemeire hasonlító felületeken, így próbálva elnyerni a fogyasztók bizalmát. A hatóság kiemeli, hogy az étrend kiegészítők nem minősülnek gyógyszernek. Azt tanácsolják a fogyasztóknak, hogy online vásárlás előtt minden esetben ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. A parlagfő pollen koncentrációja országosan magas, sokfelé nagyon magas szintet ér el, írja a jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, az élénk szél által felkavart por és pollen a tünetek eseti rohamszerű fokozódását okozhatja. Kora őszies időre készülhetünk ma, túlnyomóan tiszta, derült marad az ég felettünk, a napsütés csak néhol zavarhatják, majd kisebb felhősödések, esni sehol nem fog. Élénk erős marad, ugyanakkor az északi, északnyugati szél, 24 és 28 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is túlnyomóan napos, derült időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, a szél még sok helyen lehet élénk, 25-30 fok körül alakulnak a csúcsok, kedre az ország nagy részére visszatér a kánikula, akár 35 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, vidám vasárnap reggelt mindenkinek és kellemes pihenést. A mikrofonnál RP, tartsatok velem ma is, amivel nyitok, az egy finom hazai dal, Follow the Flow, anyám mondta, rengeteg tanulság is van benne, ezzel indulom a reggel.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Remélem mindenki pihen vasárnap este, vagy aki hozzám hasonlóan dolgozik, akkor ezt viszonylag örömmel teszi. Érkezik Jude Law Dash közöse és a nagy sikerű Diva. Itt is ajánlom figyelmetekbe a szöveget. Na, hadd szóljon. Melóva, melóva.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Azt nem lehet mondani, hogy Burna bácsi nem kezdte erősen a bemutatkozást a 2023-as albumával. A World Digital Song eladásokban a Billboard listán a 7. helyet ért el, a UK Afrobeatsben az 1. helyet kaparintotta meg, és saját hazájában, Nigériában 4-szeres platináig jutott, az Egyesült Államokban így is besöpört egy aranyat, ami hamarosan platinává érik. Érkezik nálunk Burna Boy és a City Boys. Azonnal mutatom, hogy melyik finomságról van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Elrajtolt az idei Diák Olimpia sorozat. Élénk marad az északias szél. Demeter Dia vagyok. Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Csak nem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertes cégek 95%-a mikro- vagy kisvállalkozás. A forrást gépekre, eszközbeszerzésre, technológiai és infrastruktúrális fejlesztésekre fordíthatják. Elrajtolt az idei 40. Diák Olimpia versenysorozat. A jubileumi tanév versenyein várhatóan 200 ezer fiatal vesz részt, akik több mint 70 sportágban mérik majd összetudásukat. A nyitó eseményen Pósfai Gábor belügyminiszter elmondta, a kormány mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak. Hozzátette, kiemelten támogatják az iskolai és szabadidős sportot is, hiszen nagyon fontos, hogy a diákok megszeressék a mozgást, és ez felnőttként is megmaradjon bennük. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukorica takarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Fákoszt Gergelytől, a Tojás Szövetség alelnökétől.
3: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon, esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
2: Ritkán látható mexikói kaktuszok és különleges posgások lesznek láthatók szeptember 11-e és 13-a között a Fővészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A szervezők szakértői tanácsadással és családi programokkal is készülnek. Az ország nagy részén derült napos idő várható, északkeleten és a délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem fog kialakulni. Az északi északnyugati szél sok felé lesz élénk, néhol erős lökések is kísérhetik a légmozgást. 24-28 fok várható a legmelegebb órákban. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd a szél valamelyest mérséklődik. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalban 9-14 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, jowo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly.
2: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Lassú, mély dallal megyünk tovább, olyan mélyről tör föl, mint a forrásvíz. Ilyen Diaz Mente kombója és a méreg. Hiába.

fog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Drake végre visszanyerte régi formáját, és újra a régi. Szerencsére új dalokkal jelentkezett egy új album keretében, ez az Iceman nevet kapta, mármint az album, és érkezik egy 25 milliós megtekintésű dal, a Sebeng. Egyébként alapvetően ez egy ilyen burkolt diss track, odaszól a rappereknek, és nem direktbe, de indirekt Kendrick Lamarnak, és azért tesz egy-két utalást, meg úgy általában a rappereknek. Úgyhogy jön egy burkolt diss track Drake-től, Sebeng. Bombát megy.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkeznek a szürke lányok barna bőrrel, egy kiváló videóklippel, amiben rengeteg bulizás van, érdemes megnézni ezt is. Érkezik Larilla, Megan Thee Stallion és a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Véget ért a nyári szezonális ellenőrzés, polgárőrök segítenek az iskolák környékén, többnyire napos, de szeles idő lesz. Demeter Dia vagyok. Véget ért a nyári szezonális ellenőrzés, a NÉBIH és a kormányhivatalok szakemberei a szezonhoz kapcsolódó termékeket és célterületeket vizsgálták. Összességében kedvezőek voltak a tapasztalatok, ugyanakkor több esetben volt szükség hatósági intézkedésre. Több tonna élelmiszert, köztük fagylaltott húskészítményeket, zöldségeket és gyümölcsöket vontak ki a forgalomból. Ellenőrizték a gyerektáborok étkeztetését, és itt 5 esetben korlátozták a tevékenységet. A hatóság több esetben bírságolt és tevékenységkorlátozás is történt. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra hívta fel a figyelmet a fogyasztóvédelem. Az internetes oldalakon étrend kiegészítőket kínálnak, ismert egészségügyi szolgáltatók nevére, arculati elemeire hasonlító felületeken, így próbálva elnyerni a fogyasztók bizalmát. A hatóság kiemeli, hogy az étrend kiegészítők nem minősülnek gyógyszernek. Azt tanácsolják a fogyasztóknak, hogy online vásárlás előtt minden esetben ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítséget, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
1: Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. A parlagfő pollen koncentrációja országosan magas, sokfelé nagyon magas szintet ér el, írja a jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, az élénk szél által felkavart por és pollen a tünetek eseti rohamszerű fokozódását okozhatja. Kora őszies időre készülhetünk ma, túlnyomóan tiszta, derült marad az ég felettünk, a napsütés csak néhol zavarhatják, majd kisebb felhősödések, esni sehol nem fog. Élénk erős marad, ugyanakkor az északi, északnyugati szél 24 és 28 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is túlnyomóan napos, derült időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, a szél még sok helyen lehet élénk, 25-30 fok körül alakulnak a csúcsok, kedre az ország nagy részére visszatér a kánikula, akár 35 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper vasárnapod nektek, a mikrofonnál Erti. Fölfele kapcsolunk a sebváltón, tempóba jön Dash, Young Fly, Azaria triója és a Backpack. Itt

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Egy kicsit modernebb hangzással támadunk. A Lyrical Lemonade nevű gyűjtő oldalon látott napvilágot, sok százmillióan kattintottatok már rá. Internet Money, Gunna, Don Toliver, Anyway, és jön a Lemonade.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a sötét. Úgyhogy ezt pörög itt a 96.4 Biz FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy viszi a Dunának a muta kamu hádát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Három hetente üléseznek a honatják, megújul a Nemzeti Gyászpark, 30 fok alatt maradnak a csúcsok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szeptember 21-től három hetes ülésezési rendre tér át az országgyűlés. Hallerné Nagy Anikó, a parlament alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig tartanak plenáris üléseket. A B-heteken hétfőn ülésezik a parlament, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek. A harmadik C-héten a képviselők választókerületi és egyéb feladataikkal foglalkozhatnak. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető Nemzeti Gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kerek évfordulójára a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti tér ismét méltó állapotban fogadhatja az emlékezőket, mondta rádiunknak Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.
4: 1956-nak az előtte és utána lévő kommunista terrornak a legfontosabb emlékezőjének helyszíne, a 301-es parcella kopja, fái most már megértek felújítása, a 300-as és a 301-es parcella emlékhelye és emlékjelje is újra. Régi fényükben fogják fogadni mindazokat, akik szeretnének nem csak Nagy Imre, mártír miniszterelnökre és vele együtt kivégzett sorstársaira, de akár Tóth Ilonkára, Mansfeld Péterre, Brusznyai Árpádra és más az új köztemető melletti Kozmócéi börtön kisfokházában kivégzett magyar mártírokra emlékezni.
3: Megvendégelik a kerékpárosokat, idén ősszel ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szeptember 16-án országszerte csak nem 160 helyszínen várják majd a kerékpárral munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék a bringázást. A helyszínek listája elérhető a Magyar Kerékpáros Klub honlapján. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A legfrissebb szennyvíz adatok ugyanis a kórokozó örökítőanyag koncentrációjának enyhe emelkedését mutatják. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a vírus örökítőanyaga Budapest délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, a főváros agglomerációs településeinek egyesített mintájában és Pécset volt kimutatható. Az ország nagy részén derült napos idő várható, északkeleten és a délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem fog kialakulni. Az északi északnyugati szél sok felé lesz élénk, néhol erős lökések is kísérhetik a légmozgást. 24-28 fok várható a legmelegebb órákban. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd a szél valamelyest mérséklődik. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalban 9-14 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Facebookon és Instán is megtalálhatóak vagyunk, Bass FM Hungary név alatt, úgyhogy ha szeretnétek bekukkantani a rádió életébe, akkor fogni egy telefon, bemenni és dobni egy méretes lájkot. Addig pedig jön Shenzia és a Boss Up, egy szuper dal, vasárnap reggel is.

be azt a pénzt, amit a következő slágerrel csinál. Nem más, mint Chameleon-ről van szó, Crazy Bone-nal közösen és a Ride-in. Amúgy tech cégekbe investált, úgyhogy viszonylag hamar abba hagyta a repet, de a gazdagság megmaradt. Jön a Ride-in itt a Base FM-en. Base

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Alapvetően nem nyitott gyengén a listákon. A US Billboard Hot 100 listán második helyen, a US Hot R&B hip-hop dalok között szintén a második helyen, valamint a szomszédos országban, Kanadában sem volt rossz, ott a 8. helyen nyitott. Érkezik egy jó kis kollab, Future, Metro Boomin produceri és rapperi munkájának köszönhetően, kiegészülve Travis Scott-tal és Playboi Cardival, jön a Type Shit. Itt a 96.4 Beast FM-en azonnal duruzsoltatom a fületekbe, hogy

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Kevesebb a tojás, de hiány nem várható. Többnyire napos, de szeles idő lesz. Demeter Dia vagyok. Fejlődhetnek a mikro- és kisvállalkozások. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatáshoz, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertes cégek 95%-a mikro- vagy kisvállalkozás. A forrást gépekre, eszközbeszerzésre, technológiai és infrastruktúrális fejlesztésekre fordíthatják. Elrajtolt az idei 40. Diák Olimpia versenysorozat. A jubileumi tanév versenyein várhatóan 200 ezer fiatal vesz részt, akik több mint 70 sportágban mérik majd összetudásukat. A nyitó eseményen Pósfai Gábor belügyminiszter elmondta, a kormány mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak. Hozzátette, kiemelten támogatják az iskolai és szabadidős sportot is, hiszen nagyon fontos, hogy a diákok megszeressék a mozgást, és ez felnőttként is megmaradjon bennük. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukorica takarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Fákoszt Gergelytől, a Tojás Szövetség alelnökétől.
2: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket, ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon, esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
1: Ritkán látható mexikói kaktuszok és különleges posgások lesznek láthatók szeptember 11-e és 13-a között a fővészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A szervezők szakértői tanácsadással és családi programokkal is készülnek. Az ország nagy részén derült napos idő várható, északkeleten és a délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem fog kialakulni. Az északi északnyugati szél sok felé lesz élénk, néhol erős lökések is kísérhetik a légmozgást. 24-28 fok várható a legmelegebb órákban. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd a szél valamelyest mérséklődik. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalban 9-14 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, telefon, Viber, 0620-96-4-99-99. Itt tudtok üzenni, illetőleg másoknak üzenni. Érkezik a gyönyörű Doja Cat és egy brutál klip, ami nagyon népszerű. Paint the Town Red, itt a kedvenc rádiótokban.
2: Yeah!

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: R&B. 2024-ben hozta ki Manuel azt a dalt a Torz albumról, amelyet nagyon-nagyon szerettek, és nagyon sokat pörgetünk is nektek. Érkezik a Need You Puha. Itt a 96.4 Beats FM-en. Azonnal mutatom a fületeknek, hogy miről van szó. I need you right now.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Beats FM. Hírek.
2: Lezárult az idei nyári ellenőrzés, nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak, szeles marad az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Véget ért a nyári szezonális ellenőrzés. A NÉBIH és a kormányhivatalok szakemberei a szezonhoz kapcsolódó termékeket és célterületeket vizsgálták. Összességében kedvezőek voltak a tapasztalatok, ugyanakkor több esetben volt szükség hatósági intézkedésre. Több tonna élelmiszert, köztük fagylaltott húskészítményeket, zöldségeket és gyümölcsöket vontak ki a forgalomból. Ellenőrizték a gyerektáborok étkeztetését, és itt 5 esetben korlátozták a tevékenységet. A hatóság több esetben bírságolt és tevékenységkorlátozás is történt. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra hívta fel a figyelmet a fogyasztóvédelem. Az internetes oldalakon étrend kiegészítőket kínálnak, ismert egészségügyi szolgáltatók nevére, arculati elemeire hasonlító felületeken, így próbálva elnyerni a fogyasztók bizalmát. A hatóság kiemeli, hogy az étrend kiegészítők nem minősülnek gyógyszernek. Azt tanácsolják a fogyasztóknak, hogy online vásárlás előtt minden esetben ellenőrizzék a webáruház üzemeltetőjének adatait. A polgárőrök is segítik a biztonságos iskolakezdést. A tanév első heteiben a megnövekedett forgalom miatt az oktatási intézmények környékén és a gyalogos átkelőhelyek biztosításával is vigyáznak a diákokra. Szabó Zoltánt, az Országos Polgárőr Szövetség szakmai alelnökét kérdeztük.
3: Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy tanévkezdéskor az iskolák környékén a szülők, a gyerekek már várják, hogy a gyalogátkelőhelynél ott legyenek, és a polgárőrök akár már személyesen is ismerik a gyerekeket. Nagy segítség ez, hiszen az iskolakezdés egy-egy település, város, község életében a forgalom megnövekedésével jár, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tényleg ne történjen baleset, szükséges az, hogy a polgárőrök a jelzőri tevékenységüket ellássák.
2: Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak. A parlagfő pollen koncentrációja országosan magas, sokfelé nagyon magas szintet ér el, írja a jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, az élénk szél által felkavart por és pollen a tünetek eseti rohamszerű fokozódását okozhatja. Kora őszies időre készülhetünk ma, túlnyomóan tiszta, derült marad az ég felettünk, a napsütés csak néhol zavarhatják majd kisebb felhősödések, esni sehol nem fog. Élénk erős marad, ugyanakkor az északi, északnyugati szél 24 és 28 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is túlnyomóan napos, derült időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, a szél még sok helyen lehet élénk, 25-30 fok körül alakulnak a csúcsok, kedre az ország nagy részére visszatér a kánikula, akár 35 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, remélem mindenkinek szuperül telik a vasárnapja és pihen, ugyanis hétvége van, ez a feltöltődés ideje. Addig pedig érkezik az extrém külsejű, ám bár mindig megújuló és rendkívül szexi Doja Cat, aki olyan dalokért felel, mint a 60 milliós ligában focizó Agora Hills, amit nagyon szerettek ti is. Ez szólít a kedvenc rádiótokban, tudjátok.

96.7 SFM, Rap Hip Hop R&B, tartani nálunk a vasárnapi diszkotéka, viszont most újabb vonalakra megyünk, kanadai gyökerekkel bír az előadó, vagyis érkezik nálunk Drake, és az egyik zsírúj dala, Janice STFU, ezt most nem fordítom le, hiszen az angolul tudok, pontosan tudják, mit jelent, maximumra a volume-ot, szól ez a kiváló dal.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Számos előadó köszönheti sikerét a TikToknak, hogyha éppen olyan dalt rak ki, amely beilleszkedik a trendbe, felkapják, valahogy megérzik, akkor virálisan nagyon nagyot megy. Nincs ez más a következő alkotói közösséggel sem. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bang, Shensia és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en egészen nagyot szól, és nagyon jól is nyitott. Már is mutatom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Elkezdődött a Nemzeti Gyászpark felújítása, ősszel is lesz bringás reggeli. Többnyire napos időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át az országgyűlés. Hallerné Nagy Anikó a parlament alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig tartanak plenáris üléseket. A B-heteken hétfőn ülésezik a parlament, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek. A harmadik C-héten a képviselők választókerületi és egyéb feladataikkal foglalkozhatnak. Elkezdődött a Rákoskeresztúri új köztemető nemzeti gyászparkjának és a történelmi jelentőségű 301-es parcellának a felújítása. Az 1956-os forradalom és szabadságharc közelgő kerekévfordulójára a nemzeti emlékhely és kegyeleti tér ismét méltó állapotban fogadhatja az emlékezőket, mondta rádiunknak Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.
2: 1956-nak az előtte és utána lévő kommunista terrornak a legfontosabb emlékezőjének helyszíne, a 301-es parcella kopjafái most már megértek felújítása, a 300-as és a 301-es parcella emlékhelye és emlékjelje is újra. Régi fényükben fogják fogadni mindazokat, akik szeretnének nem csak Nagy Imre, mártír miniszterelnökre és vele együtt kivégzett sorstársaira, de akár Tóth Ilonkára, Mansfeld Péterre, Brusznyai Árpádra és más az új köztemető melletti Kozmócéi börtön kisfokházában kivégzett magyar mártírokra emlékezni.
1: Megvendégelik a kerékpárosokat, idén ősszel ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szeptember 16-án országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a kerékpárral munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítsék a bringázást. A helyszínek listája elérhető a Magyar Kerékpáros Klub honlapján. Szorványosan emelkedhet a koronavírusos esetek száma. A legfrissebb szennyvíz adatok ugyanis a kórokozó örökítőanyag koncentrációjának enyhe emelkedését mutatják. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a vírus örökítőanyag a Budapest-délpesti szennyvíztisztító telep ellátási területén, a főváros agglomerációs településeinek egyesített mintájában és Pécset volt kimutatható. Az ország nagy részén derült napos idő várható, északkeleten és a délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem fog kialakulni. Az északi északnyugati szél sok felé lesz élénk, néhol erős lökések is kísérhetik a légmozgást, 24-28 fok várható a legmelegebb órákban. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd a szél valamelyest mérséklődik, 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalban 9-14 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek a legszuperebb vasárnapot. A mikrofonnál Erpi, lassulunk, magyar vizekről, jön Jude Law, ha meghalok.

Fáprmb mindenkinek nagyon kellemes feltöltődést a hétvége során a mikrofonnál RP. Jön egy társadalomkritika BSV Bajlex tollából, érkezik a Lidokain, itt a kedvenc

96 Base FM, rap, hip-hop, R&B, klasszikus után klasszikus, csak most egy icipicit más lesz a műfaj. A nyitás elég erősen sikerült nála, a US Billboard Hot 100-en első helyen lett, a US Hot rap dalok közül a Billboardon szintén első helyen, és a US Pop Airplay-en szintén az első helyen. Azóta ötszörös platinát ért el, és a fogadtatás is nagyon jó volt. Érkezik a 2003-ban rögzített The Speaker Box Love Below albumról Outkast Sleepy Brown-nal kiegészülve, és egy szuper dal, The Way You Move. Én már ezzel búcsúzom, holnap reggel 6-tól Tali, nektek kellemes pihenést, a mikrofonnál Árpi volt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
2: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
3: Fejlődhetnek a mikro és kisvállalkozások. Elrajtolt az idei diák olimpia sorozat. Élénk marad az északias szél. Demeter Dia vagyok. Fejlődhetnek a mikro és kisvállalkozások. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban. Csak nem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelhez, és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatáshoz, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, a nyertes cégek 95%-a mikro vagy kisvállalkozás. A forrást gépekre, eszközbeszerzésre, technológiai és infrastruktúrális fejlesztésekre fordíthatják. Elrajtolt az idei 40. Diák Olimpia versenysorozat. A jubileumi tanév versenyein várhatóan 200 ezer fiatal vesz részt, akik több mint 70 sportágban mérik majd összetudásukat. A nyitó eseményen Pósfai Gábor belügyminiszter elmondta, a kormány mindent megtesz azért, hogy a fiatalok mozogjanak. Hozzátette, kiemelten támogatják az iskolai és szabadidő sportot is, hiszen nagyon fontos, hogy a diákok megszeressék a mozgást, és ez felnőttként is megmaradjon bennük. A tartós hőség miatt nyáron ugyan csökkent a hazai tojástermelés, de hiánytól nem kell tartanunk. A visszaeső hozam és a búza, illetve kukorica takarmány bizonytalan beszerzése mellett az ősszel menetrendszerűen érkező madárbetegségek is nehezítik a termelők dolgát. Részletek Fákoszt Gergelytől, a Tojásszövetség alelnökétől.
4: Az elmúlt években ugye tapasztaltunk madárinfluenzát, állatbetegségeket. Ez okozta egyébként azt is, hogy megindultak fölfele az árak. Most úgy tűnik, hogy egy nyugodt időszak van mögöttünk állatbetegségek, illetve termelés szempontjából. Az ősz az jellemzően a madárinfluenza szezon, de esetlegesen okozott kár az minden évben nagy kérdés, reménykedünk abban, hogy sikerül jól védekezni.
3: Ritkán látható mexikói kaktuszok és különleges posgások lesznek láthatók szeptember 11-e és 13-a között a Fővészkertben. Az őszi országos kaktusz kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a kietlen hegyvidékeken élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. A szervezők szakértői tanácsadással és családi programokkal is készülnek. Az ország nagy részén derült napos idő várható, északkeleten és a délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem fog kialakulni. Az északi északnyugati szél sok felé lesz élénk, néhol erős lökések is kísérhetik a légmozgást. 24-28 fok várható a legmelegebb órákban. Hétfőn is túlnyomóan derült napos időre készülhetünk, majd a szél valamelyest mérséklődik. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalban 9-14 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
0: Indul a Bass Drive DJ Venommal.
6: DJ Venommal.
0: Bass Drive. Rap. Hip Hop.
5: R&B.
0: Ez a 96.4 Bass FM. I want to see you work out for me.

0: 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, hol ma megünnepeljük majd a Naughty by Nature éppen 35 éves debütáló albumát. Kiderül, hogy mivel jelentkezik hamarosan Kelis, és az is, hogy mire készül Jay-Z az angol fővárosban. Rajtuk kívül érkezik Snoop Dogg, Nas, Anderson .Paak, Frank Ocean és Georgia Smith is a következő 2 órában. Előbb azonban az Outkast rajongók örülhetnek, a duó egyik fele André 3000 ugyanis hamarosan új filmszerepben tűnik fel, méghozzá az élő szereplő Scooby-Doo filmben, ami 2027-ben kerül majd a mozikba. André számára egyáltalán nem ismeretlen terep Hollywood, láthattuk már többek között John Travolta oldalán is játszani, sőt az Outkast írt dalt is egy korábbi Scooby-Doo filmhez. A folytatásban a Rosa Parks forog tőlük itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Like a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a lack a

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Jay-Z a három New York-i visszatérő koncertje után ezen a héten Londonban állt színpadra. A fellépés előtti napokban pedig gyakorlatilag elfoglalta a várost, különböző ikonikus londoni helyszíneken nyitott pop-up shopokat, hol a lemezein túl exkluzív merch-öt is vehetett mindenki, és persze egy ponton ő maga is besétált meglepetés vendégként a vásárlók közé. A folytatás ezután a francia fővárosban következik majd, hol hasonló meglepetésekre számíthatnak a párizsi Jay-Z fanok. A folytatásban stílszerűen érkezik tőle a The City Is Mine, itt a 96.4 Bass.

4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, 35 éves lett a napokban óriás kedvenc New Jersey triónk, a Naughty by Nature debütáló albuma, amit egyszerűen csak önmaguk után kereszteltek el. The New Style néven már volt korábban egy próbálkozásuk, de az igazi debütálás 1991-ben érkezett meg, rajta az évtized egyik legfontosabb rap trackjével, az OPP-vel. A dal sikerét jól jelzi, hogy míg az albumból elfogyott 1 millió példány, addig a singleből 2 millió, és ezek bizony 35 évvel ezelőtt, amikor kedvenc műfajunk még sokkal inkább gyerekcipőben járt, elképesztő számot jelentettek. A Queen Latifah vezette Flavor Unit-tal a hátuk mögött Treach, KG és Vini igazi remek művet alkottak, amin a nagy sláger mellett is van bőven hallgatni való, például az Everything's Gonna Be Alright, vagy a nyitó track, a Joke the Joker. A folytatásban ünnepeljük együtt ezt az örök hip-hop klasszikust, jön az OPP itt a Bass Ride-ban, a 96.4 Bass FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hónapokon át csak pletykáltak róla, de a napokban végül megérkezett a hollywoodi ikon Tom Hardy album debütálása rapperként. A Frankie Pulitzer nevet már mindenki megjegyezte, most pedig a Czarface trióval együtt közösen megérkezett a teljes lemez is. A rejtélyes képregény karakter mögött egyébként a Wu-Tang Mester Inspect Deck és a bostoni Seven Island Esoteric duo bújik meg, akik komoly rajongótábort építettek maguknak az elmúlt években, az Under

Undergroundban, most pedig az igazán jó rappelő Tom Hardyval közösen szállították a föld alatti hip-hop rajongóknak az év egyik legfontosabb lemezét. Még Method Man és Busta Rhymes feat-et is hallatunk rajta, az egyik trackben pedig Tom Hardy Batmanben alakított karaktere Bane hangján rappel. Inspecta Deck kapcsán pedig nekem mindig az jut eszembe, hogy micsoda tragédia, hogy egy váratlan Staten Islandi árvíz az ő teljes első szóló lemezét elmosta Reza akkori stúdiójával együtt a 90-es évek közepén, mert elképesztő, ahogy és amit rappel. A folytatásban a Wu és a Zárfész színeiben most Pitrák oldalán mutatja meg ezt nektek. Jön a True Master, itt a 96.4 Bass FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd az MOP, a Mobb Deep, Tupac és French Montana is. Ez itt továbbra is a Bass Ride, a Hip Hop világ aktualitásaivalEn DJ Venom vagyok. Elsőként azonban az R&B világ egyik legkülönlegesebb karaktere érkezik ebben az órában. Több mint 12 év után ugyanis teljesen váratlanul új albummal jelentkezik Kelis. A címe és a közreműködők listája egyelőre teljes rejtély, viszont valószínűleg Pharrelléket, akikkel zseniális debütlemezét készítette együtt, nem fogjuk rajta hallani, hiszen talán még jelenleg is perben állnak bizonyos jogdíjak miatt. A folytatásban azonban egy olyan track következik, amit akkor készítettek, amikor még tökéletes volt köztük az összhang, ez a Kodak Der az első Kelis albumról, itt a 96.4 Bass FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B 30 év után ítélet született Tupac gyilkossági ügyében. Három évtized után ez gyakorlatilag egy kisebb, vagy inkább óriási szenzáció, még úgy is, hogy filmen, sorozatban láthattuk, sőt, akár könyvben is olvashattuk, hogy kik is álltak e mögött, a merénylet mögött 1996-ban Las Vegasban. Az Unsolved című sorozatot ajánlom mindenkinek, akit bővebben érdekel ez a téma, rendkívül izgalmas és tele van remek színészi alakításokkal, és természetesen a most elítélt Keefy D karaktere is felbukkan ebben a sorozatban. Most Tupackal folytatjuk, érkezik a Do For Love itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, a folytatásban a Bay Area térség San Francisco örök rap legendájával, E40-val folytatjuk, aki, hogyha nem Steph Currynek szurkol az NBA meccsek első sorában, akkor bizony új trackeken dolgozik, amit most figyeljetek, egy 4 lemezes albumon adott közre, a címe Turning My Money Over, és E40 talán éppen Drake-től kapott egy pici ihletet, aki idén váratlanul tripla albummal tért vissza, hogy ezt megfejelve ő 4 lemezt adjon ki egyszerre. A 4 lemez teljes hossza egyébként 1 óra 53 perc, ami, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor a 90-es években inkább csak egy dupla albumnak felelt meg. Biggie legendás lemeze a Life After Death például mindössze 4 perccel rövidebb, és ugye ott csak egy dupla lemezről beszélünk. A folytatásban érkezik E40, méghozzá Big Sean-nal közösen, azzal a trackkel, amiért nemrég Gyémánt lemezt vehettek át, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten Tupac halálának 30. évfordulója kapcsán hosszabban foglalkozom majd a legenda karrierének legérdekesebb pontjaival. Ő lesz az adás abszolút főszereplője. Ma még a Busta Rhymes J Dilla páros érkezik, hiszen megjelent végre a Diligence 2, ami arra a rengeteg kiadatlan beatre épül, amit Dilla nem sokkal a halála előtt küldött át a Flipmode Squad vezérének, régi barátjának. Most az egyik első közös trackjük érkezik, amit valaha felvettek, ez még a The Coming időszakából jön, az It's a Party remixe, itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!
1: Right, right, right. Right, Busta Rhymes.

kívánok mindenkinek, én DJ Venom vagyok. Lehet, hogy éppen a finom vasárnapi ebédet fogyasztjátok. Én mondom, hogy zeneileg mi lesz a menü a következő egy órában itt nálunk a Bass-en. Érkezik majd Eminem még hozzá a vidát, mivel jön Florida, aki néhány hónappal ezelőtt Szegeden lépett színpadra, és érkezik majd Doja Cat is. Előbb azonban az a Tammy Richman jön, akinek egyelőre a Million Dollar Baby elképesztő sikerét nem sikerült megismételnie, pedig ő nagyon igyekszik, hogy ne maradjon a Van It Wonder kalapban. Érkezik a fiatal R&B sztár itt a 96.4 B.

megfordult Szegeden, legutóbb például DJ Snake-et lehetett látni, néhány hónappal korábban pedig színpadra állt a producer legenda Timbaland, őt pedig nem más követte, mint Florida. Most ő következik, jön tőle a GDFR, itt a 96.4 Bass.

A Race Remörd egyik fele, Svéli ugyanis szintén Szegeden zárta európai turnéját. A folytatásban pedig a Race Remörd következik méghozzá az egyik legnagyobb sikerükkel, ez a Black Beatles itt a 96.4 Bass FM-en.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ, és Krug, sose tudod, hogy ki van vele.

legérdekesebb és egyben legsikeresebb trackjével folytatjuk. Érkezik a második lemez, a Marshall Mathers LP giga-giga sikere, a Stan. Szerintem mindenki ismeri, és mindenkinek a szeme előtt azonnal megjelenik a hozzá forgatott videó is, amit milliószor láthatunk többek közt az MTV-n. Amikor megjelent a refrént, pedig a csodás énekesnő Dido énekli, akinek a karrierje a Stan megjelenése után a dal sikere kapcsán elképesztő lendületet vett. Jönnek tehát ők együtt, Eminem és Dido, itt a 96.4-ben.

Damn. 96.4 Biz FM. Rap. Hip-hop. R&B. Abszolút megéri a hangszórók mellett maradni néhány pillanat, és folytatjuk is tovább. A következő órát pedig egy remek feldolgozással indítjuk. Érkezik a Boss Up, egy régi Blue Cantrell R&B klasszikus újragondolása, aki pedig hozza nem más, mint Shenseea.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

West Coast Duo érkezik, jön Dr. Dre, Snoop Dogg, minden idők, nem csak a 90-es évek, hanem tényleg minden idők egyik legfontosabb rap trackjével. Aztán jön majd Bad Bunny és Drake, és itt lesz a Rough Riders legendás vezére, DMX, ő is beköszön, vagy inkább bemorog egy picit majd az óra végén. Kezdeni azonban a Winnie Pooh-val fogunk, érkezik Dash itt a 96.4 Bass FM-en.

Hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom? Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Bass FM. Hallgasd online is. bassfm.hu. Rap, hip-hop, R&B. Bass FM.
1: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sok a télek.

Dre egy darabig a Chronic 2001 címen gondolkodott, és ebből maradt végül az, ahogy a világ megismerte, 2001, ezzel utalva arra, hogy Dre nem egy, hanem mindjárt kettő évvel is megelőzte a korát, és akkor szerintem még finoman fogalmazott, mert ez a lemez annyira jó volt, és olyan zseniálisan szólt, hogy akár több évet is mondhatott volna. Jön ennek a lemeznek az első beharangozó trackje, a Still Diori, egy örök klasszikus itt a 96.4.

0: bsfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkérdés

Legtöbben azt találgatták, vajon ki lesz Bad Bunny vendége a félidei showban. A legtöbben Drake-re tippeltek volna, ugyanis van egy közös sikerük, a Mia. Ez érkezik mindjárt, de előbb a sztorit tovább görgetve elmondom, hogy Drake végül nem jelent meg a Halftime Show-n, és később egy interjúban azt nyilatkozta, hogy nem szerette volna elvenni a fókuszt a Puerto Rico-i előadóról. A folytatásban jönnek tehát ők együtt, Bad Bunny és Drake, itt a 96.4 Base FM-en.

albumából a 90-es évek végén, aminek a címe It's Dark and Hell is Hot, közel 6 millió példány kelt el rövid idő alatt, ezzel pedig minden idők egyik legsikeresebb hip-hop debüt lemezévé emelkedett a rangsorban. Ebben pedig óriási szerepe volt a Rough Riders Anthem című tracknek, ami ezen hallható, a folytatásban pedig itt hallható a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok. Mindenkinek további nagyon-nagyon szuper vasárnapot kívánok és remek rádiózást. A folytatásban átadom a mikrofon Széles Izának, aki már meg is érkezett ide a stúdióba. Az első track pedig a Várj meg lesz, amit nektek fog játszani VZ-től és Rézművestől. Hello, szevasztok!
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne játsz az eszedet, tudj hozzám, valamit mondj már, szólj hozzám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az alli.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

turnét jelentett, de méghozzá coast to coast nyilván. Szeptember végén és október elején fog fellépni Brisbane-ben és Melbourne-ben, illetve Sydney-ben és Perth-ben. Ez az első nagyobb ausztrál körútja évek óta, a bejelentést ő maga posztolta a közösségi oldalain. Itt pedig nálunk pörög tőle a

96.4. 96.4. Base FM. Rap, hip hop. R&B.

Magyar vízeken evezünk, hozom nektek a Bass FM egyik kedvenc csapatát, a BSV srácokat, akik óriási nyárzáró bulit csináltak a Plási Jófokon, méghozzá K. Kevin barátjukkal, illetve ott volt Gabennek a felesége Metzger Viki is, aki warming up-olt és le is zárta a bulit. Itt pedig belevágunk a lecsóba a Nagy Bogival közös dalukkal, indul nektek az Always Be Mine.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ne feledjétek, tudtok minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig hozom nektek Kendrick Lamart, akiről az a hír járja, hogy új projekten dolgozik. Reméljük, hogy így lesz, ugyanis fantasztikus Grammy-díjas dalai vannak. Indul tőle a Humble.

neki is helyet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne, felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkotnánk a világunkat valami erre.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Nem sokára itt a nagy magyar triumvirátus, Dash, Youngfly és Azaria és a Bakbak slágerük.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bakbakba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!

Rap, hip-hop, R&B. Na gyerekek, időutazunk, 1992-ig meg sem állunk az időben. Hozom nektek Chris Cross-t, aki állítólag a következő dalát kevesebb, mint egy óra alatt írta meg, és egy koncerten jött neki az ötlet, ugyanis mindenki ugrált. Na hát talán most már kitaláltátok, hogy melyik dal jön. Nem más, mint a Jump. Úgyhogy hangerőt fel mindenkinek, aki szereti, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A gyerekek, indul a műsorom utolsó órája, én Széles Iza vagyok. Ne felejtjétek, tudtok minket online is hallgatni a bassfm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek Doja Cat-et, tőle indul a Zagora Heels.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Manuelt, és tőle a nagy kedvencemet, a 4-ű slágerét. Hangerőt fel mindenkinek! Woo!

Ragudj rám, ha bántani foglak, de szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel, meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne feledjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig hozom nektek Tídenit, a friss Megasztár zsűrit és Szakács Gergőt. Tőlük indul az Életem című szerzeményük. Mondtad.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Újra magyar vizeken hozom nektek Pogány Indulót, akinek szeptember 3-án először volt önálló Budapest Parkos koncertje, és fantasztikusan sikerült, ahogyan ez a következő dal is. Pörög nektek

Ilyen a biznisz, te is osztani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, erre a hétvégére búcsúzom, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok. Maradjatok velünk, ugyanis jön DJ Revo és a Bass Top 20-as műsorának az ismétlése. További szép hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kiss FM.
1: 964 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Bass Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doechii és SZA Girl Get Up című dala állami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Doechii-nak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jaktól láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Doechiit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a klip tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Doechii éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy-gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Doechii és SZA és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

0: 16.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem. Csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96-ig BSFM Rapim, a Pár NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Basztopuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Shensi a Bosszabb című slágere áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásában látott napvilágot. Shensi egyik a jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak, miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki szerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék vagy Lady Gaga lemeze is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coyle Rayt vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhattuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max Remix változatában, ami a TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendégszerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit elérő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal közösen felvett Honey Boy című dala is tavaly ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnt, a Bossa Palace is megérkezett. A dal egy 2001-es R&B klasszikus, Blue Country legnagyobb sikerének, a Hidden Upstyle-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőjével látható szépségszalonban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bosszaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az énekdallamot is átemelték a Hidden Upstyle-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló feldolgozás. Jöjjön Shensia, tőle is Bossab című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 964 BSFM-en, a Basztopuszas lista 15. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 9. helyen Bethlehem Panasonic című sláger el, ami egy 2026-os felvétel. Három mixtépe, a Coming Scenes, a Playbania és a Zero után megérkezett Bethlehem első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták meg, hogy a globális összesítésbe is bekerült, a hét legerősebb debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, mint Kendrick Lamar unokatestvére Baby Keem, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetőek korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18 trackket. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Bethlehem projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de 100 Sins ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt elérkezett az új klip is, a Bethlehem címmel, benne elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hofi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Bass Top 20-as lista 9. helyről ezzel megyünk tovább.

96.4 Base FM, Rap-Hip-Hop, R&B, Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Base Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 6. helyen Cardi B Ehe című slágere áll, ami egy idei felvétel, egy 2026-os dal, és az Atlantic Records gondozásában jött ki. Cardi B július 31-én váratlanul új dallal jelentkezett, az Ehe egy tempós trap track, ami a bronxi világsztár legjobb klubokat megmozgató pillanatait idézi. A borítón a Dominikai Köztársaság címerét ábrázoló bikiniben láthatjuk, és a dal érkezését is a Szigetországban jelentette be. Szövegét tekintve az Ehe szintén egy klasszikus Cardi B track, a világ tetejéről gúnyolódik a hétereken és az exein. Kisebb meglepetéssel a dal fizikai formátumban is megjelent, méghozzá CD-s singleként és 7 incses bakelit lemezként is, utóbbi fekete műanyag helyett szintén a Dominikai Köztársaság színeiben pompázik. Cardi B ezelőtt 2025 őszén jelentkezett dalokkal, akkor második albumáról érkeztek egymás után a trackek, de az Am I a Drama című lemez népszerűsége messze elmaradt a várakozásoktól. Az utóbbi hónapokban egy közreműködést azért vállalt, az év R&B albumának ígérkező Kelani lemezen hallhattuk a Packet című dalban. Egy nagy sikert azért elkönyvelhetett az utóbbi hetekben is. A Megan Thee Stallionnal közös Web című daluk elérte a gyémántlemes státuszt, azaz több mint 10 millió példány kelt el az Amerikai Egyesült Államokban. Cardi B-nek ez az I Like It után már a második gyémánt minősítést érő dala, Megannak az első. Ez korábban csak nagyon keveseknek sikerült, úgy mint Eminem, Black Eyed Peas-ik vagy épp Travis Scott tartozik közéjük. Azonban most érkezik Cardi B tőle is Ehe című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en, a Base Top 20-as lista 6. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.4 BSFM, Happy Pop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Best Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút a befutó, a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe 25 évet, és meg sem állunk 2001. szeptember elejéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai top listákat. Ez a dal bizony nem más, mint Jennifer Lopez és Ja Rule I'm Real Murder remix változata. Szóval 2001-ben nem volt menőbb rap előadó, mint Ja Rule, és nem volt sikeresebb kiadó, mint a Murder Inc., amit régi barátjával Irv Gotti-val hoztak össze. Ja Rule és a kiadó másik ásza Ashanti egymást előzgették hónapokon át az amerikai lista első helyén. Ha pedig nem egy közös vagy egy szólódaluk állt az első helyen, akkor egy közreműködésük, mint Jennifer Lopez-zel felvett I'm Real remix változata. A dal akkora siker lett, hogy a tökéletes receptet még egyszer elsütötték, így született meg néhány hónappal később az Ain't It Funny remix, amihez Craig Mack klasszikusát a Flavor In Your Air dolgozták fel, és persze a második dallal is elérték az amerikai lista első helyét, azonban most érkezik Jennifer Lopez és Ja Rule I'm Real Murder remix változata itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Best Top 20-as lista Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, elérkeztünk a Bstop 20-as listánk első helyéhez, amit ezen a héten Jude Law és All You Reflex című slágere birtokol, ami egy idei dal, egy 2026-os felvétel és a Super Management gondozásában jött ki. Július 10-én érkezett meg Jude Law karrierjének negyedik albuma, a Civil. A 10 dalból álló, sokak szerint eddig legszemélyesebb lemezén hallhatjuk közreműködni Gyurist és a Blaha Luzia énekesnőjét, Soblocher Barbarát is. Az első single Vroom címmel érkezett meg, még májusban, a klipjét pedig Japánban forgatták. A Szigetország és elképesztő kultúrája úgy tűnik, hogy nagy hatással volt Jude Law-ra, nem csak klipet forgatott ott, a lemez egy másik dalát Tokyo címre keresztelte, sőt a Reflex című következő single közreműködő Only You is Japánból érkezett. A Reflex klipje 3 nappal az új album előtt július 9-én jelent meg. Itt is több japánra utaló elemet láthatunk, gésára készült képet, japán nyelvű feliratokat, tisztelgést a japán autókultúra előtt. Az utolsó verzét pedig Only You énekli, aki a 2020-as években Japán egyik legnépszerűbb rap előadójává emelkedett, és az utóbbi években nem csak rappelni, hanem énekelni is hallhatjuk. A Reflex így nem csak egy nemzetközi együttműködés, hanem gyakorlatilag kontinenseken, nyelvi határokon átívelő közös munka. Úgyhogy mi is élvezzük ennek a munkának a gyümölcsét, és hallgassuk is meg, jön Jude Law és Only You Reflex című slágere itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en, a Bstop 20-as lista e heti első helyéről. Ezzel megyünk tovább.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 94 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ice Cube, Megten és Mr. You Can Do It című slágere után pedig Azáriával és Dessel, és első nagy közös slágerükkel a Réttel megyünk tovább itt a Beats FM-en.
1: Most már

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Manuel Need You című dala után pedig Doja Cat-tel fogunk tovább menni, és Scarlett című albumáról szóljon a Paint the Town Red című dala itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beats FM-en. Na gyerünk!

96.4 BFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Pár héttel ezelőtt alkalmam volt Szegeden DJ Snake-et megnézni élőben egy fesztiválon. Zseniális volt, tehát eléggé megvasalta az embereket, fogalmazzuk így. És akit nagyon megnézték élőben, az a következő előadó, ő nem más, mint Doja Cat. Most jöjjön egy korábbi dala, ami pedig az Agoura Heels. Ezzel megyünk tovább itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BFM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. A kicsi lányjal, Tylával megyünk tovább, akit ugye Water című dalával ismerhettünk meg. Jöjjön egy másik gyöngyszem, ez Pustus Tarci.

Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

0: Csám. Ez egy kerületi klasszikus.
1: 94 Beats FM, Rap Hiba, Pár MB. Szerintem a következő dalra mondják azt, hogy tapasztalatból hallottam. Érkezik Tédeni, Vidéki Csajci című slágere, itt a Beats FM.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B záró már a Revolution munkatára Bruno és Pac Vakmeleg című dalukkal. Ezzel búcsúzom, más tére találkozunk holnap este 6-kor itt a BSFM-en. Sziasztok! Tudom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód. Talk show. Zene. Közélet. Még több izgalom. Még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Oye que, chelo, oye que.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen,
0: ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: Hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4, Bass FM.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, enyém ez a sok tábla, megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is, vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is, retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

96.4 Base FM.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey Champions Crew. Sose tudod, hogy ki van vele?

érkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.